hallottunk Major Tamás előadásában, ami a vadászat alapelveit mutatta be. Hát azt hiszem, hogy legalábbis remélem, hogy értik a kedves hallgatók ezt a finom diszonanciát, ami ebben a témában megjelenik. Hát tényleg ez egy megosztó dolog, mi csak érintettük a dolgot, és hát egy részt egy kicsit cinikusak is voltunk. De hagyjuk is most a vadászatot, foglalkozzunk a klasszikus zenével. Például itt van nekünk Liszt Ferenc, a második elfelejtett keringő szól. Mihály Rudi játszik zongorán.

Liszt Ferenc második elfelejtett keringőjét hallottuk, Mihály Rudi játszott zongorán. Haydn C-dur hegedű versenyének harmadik tétele következik.